0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ain't no country club either.

0: we'll get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now.

do something. Let's make a bet. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Next FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én jó, nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Péter szerint is meg kell állítani a migránsokat, ellenőrzésbe kezd a Nébih, még él a hőségriasztás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A Visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyes abban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az Erdélyben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár, 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló, ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló idején. Tikasztó a meleg időnk lesz ma is, kánikula és zivatarok zavarják csak a hetet. A napos idő mellett napközben erősen megnövekedhet a felhőzet, helyenként eső is kialakulhat. Néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt marad, csak néhol lehet viharos. Délután 34 fok körül alakulhat a hőmérséklet a térségben. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyéért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsora FEOL oldalán. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Rátszalmási út felújítási beruházás. Július 11-én megkezdődött a Kulcsi út műszaki átadása. A helyszínen jelen voltak a kivitelező cégek képviselői, az önkormányzat szakembere, valamint a beruházás műszaki ellenőre is. A műszaki átadás folyamatában a következő 30 nap során az érintettek észrevételeket tehetnek, sor kerülhet az esetleges hibák javítására, valamint az elkészült munka minősítésére is. A főutcai szakaszon eközben tovább folytatódnak a munkálatok, amelyek esetében várhatóan július elején kezdődhet meg a műszaki átadás, számol be a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejér vármegyei horgászok számára is fájó döntés született. A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. Dunaújvárosban a Magyar úton található az a gólyafészek, amit idénre webkamerával is felszereltek. Így a pentelei madarak mindennapjait folyamatosan nyomon lehetett követni. Sokan napi szinten is figyelték áprilisi megérkezésük után a madarak életét, a tojásrakásukat, a fiókák cseperedését, de korábban egy fészek háborút egy másik gólyával. Végül mostanra a 3 kékel fiókából 2 maradt, őket szépen etették és gondozták szüleik, azonban egyikük váratlanul elpusztult, mérgezésre gyanakodnak. Az ügy részletei a FEOL oldalán.
2: A szélenergia jövőjéről és a fenntartható energiaellátás lehetőségeiről tartottak szakmai előadást és kerekasztal beszélgetést június 11-én a Dunaújvárosi Egyetemen. Az esemény fő előadója dr. Munkácsi Béla, az ELTE Természettudományi Kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetője volt, aki a magyarországi szélenergia fejlesztés lehetőségeit, illetve kihívásait mutatta be. Előadásában kiemelte, hogy a szélenergia hozzájárulhat az ország energiabiztonságának erősítéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez és a fenntartható energiaellátás teremtéséhez. A résztvevők a megújuló energiaforrások térnyerése mellett a szélenergia társadalmi, természetvédelmi és területhasználati kérdéseiről, valamint a szélturbinákkal kapcsolatos tévhitekről is hallhattak, írja Duna Online. Ezúttal sem maradtak elismerés nélkül a mindennapi hősök, a Székesfehérvári Regionális Mentőknapi Ünnepség keretein belül elismeréseket, jutalmakat, valamint regionális igazgatói dicséreteket adtak át a kiemelkedő szakmai tevékenységet végző kollégáknak. Fehérvár megyében 400 ezeren, Székesfehérváron pedig 100 ezeren élnek. Ezek hatalmas számok, a munka, amelyet elvégeznek, pedig óriási. Ideiglenes fürdőzési tilalmat rendeltek el a Velencei tó egyik kijelölt strandján a hatóság döntése alapján. A Velencei tó a vízszint történelmi mélypont közelében jár. A közlemény szerint a Fehérvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály közegészségügyi osztályának döntés alapján a fürdőhely üzemeltetését átmenetileg szüneteltetni kell. A Velence Resort and Spa strand elnevezésű velencei tavi természetes fürdőhelyen a tilalom a feloldásig érvényes, további részletek a FEOL oldalán. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy a Fehérvár megyei ügyfelek is lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrség intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet itt Fehérvár megyében is arra, hogy soha nem kérnek szoftver telepítést internetes felületeken keresztül. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és a Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. A meteorológusok szerint kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok, most már csillagászatilag is. Itt a nyár, június 21-e van, a nyári napforduló, a nyár leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája, 6 óra után nem sokkal. Jó reggelt, jó pihenést kívánok, tehát vasárnap, amikor is az Alajosok és a Lejlák köszönthetők. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak hívható, SMS, Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Leventa vagyok, Néo kezd a szószikkel.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már több gomoly felhő lehet az égen, és nagyobb eséllyel lehet zápor, zivatar, akár hevesebb viharos széllökéssel. 31-37 fokos kánikulára készülhetünk közben. Részletek és a folytatás hamarosan, aztán a Black Eyed Peas és a Hey Mama is jön. Hey mama, this that shit that make you move, mama.
1: Get on the floor and move your booty, mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután szél, vihar, akár jégeső is lehet. 31-37 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Pályakarbantartási munkák kezdődtek a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. A munkák idején a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról közlekednek majd a nyugati helyett. Emellett jelentős menetrend változásokra és hosszabb utazási időre kell készülni. Obama központ nyílt Chicagóban. A korábbi amerikai elnök 8 éves ciklusának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot a politikus, valamint ismert személyiségek, köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. A kivitelezés csak nem 10 évet vett igénybe. Az intézménnyel jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban. Felfüggesztették a lovaskocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista életét vesztette, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsiból. A hajtókat tömörítő szakszervezet közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági szabályokat, ezért néhány napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a szervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a menekültek világnapja alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról nekiütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csaknem 90-en megsérültek, közülük többen súlyosan. Hatalmas tűz pusztított el egy luxus szállodát Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületből csaknem 1700 embert menekítettek ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nádból készült. A szerencsétlenség a Karib-tenger partján levő Bayhib városában történt.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja FEOL. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megújul a MÁV Plusz alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazásszervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. A meteorológusok szerint kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. 3/4 hét környékén már is kúszik fokról fokra egyre feljebb a hőmérő higanyszála. Ma is kánikula lesz, nem is akármilyen 31-37 fok között, de egy-egy futózápor sem kizárt. Végre elkezdődött a vakáció, úgyhogy jöjjön egy olyan pop-rock bomba, amiért Kelly Clarkson anno megkapta élete első Grammy díját. Ez a dal azóta is a szakítós, felszabadult himnuszok alapvetése, amit nyugodtan énekelhetünk, pontosabban ordíthatunk a kocsiban, maximum hangerő mellett. Since you've been gone. Jó reggelt!
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok, és jó pihenést a hétvége utolsó napján, és hát jó nyári szünetet kívánok. A következő órában majd DJ Tonka dalával. És Wolf Katival is.

0: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Rátszalmási út felújítási beruházás. Július 11-én megkezdődött a Kulcsi út műszaki átadása. A helyszínen jelen voltak a kivitelező cégek képviselői, az önkormányzat szakembere, valamint a beruházás műszaki ellenőre is. A műszaki átadás folyamatában a következő 30 nap során az érintettek észrevételeket tehetnek, sor kerülhet az esetleges hibák javítására, valamint az elkészült munka minősítésére is. A főutcai szakaszon eközben tovább folytatódnak a munkálatok, amelyek esetében várhatóan július elején kezdődhet meg a műszaki átadás, számol be a Duna Online. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megújul a MÁV Plus alkalmazás minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. A meteorológusok szerint kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Június 21-e van, vasárnap, Alajos Leila napja, illetve a zene ünnepe és a jóga világnapja, úgyhogy zenélünk, aki szeretne közben jogázhat, majd Mark Morrison dalának ritmusára Return of the Mac, az óra a Deja Vu-vel indul, I Can't Stop.
0: Best FM.

Last FM, a legjobb zenék. Készítse mindenki a strandcuccot, mert igazi, izzasztó kánikulai nap vár ránk, a legjobb ilyenkor a vízparton. Ráadásul ma van a jóga világnapja is, de ha meditáció helyett inkább a tánccal keressük a belső békét, a német house veterán Tom Novi 2005-ös klubslágere tökéletesen átmozgatja a végtagokat. Érkezik a Your Body a Besten.

0: Best of M, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula, 31-37 fokos hőségre készülhetünk, és már nagyobb eséllyel lehet zápor, zivatar. Hogy pontosan milyen időnk lesz ma, illetve hogy mire számíthatunk majd a jövő hét legelején, kiderül a hírek végén. A Sixpence None the Richer pedig közvetlenül a hírek után Kiss Me című dalával folytatja a vasárnap reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután szél, vihar, akár jégeső is lehet. 31-37 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpálya udvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Lezárult a Miskolci Nemzeti Színház 202. évada, amelyben összesen 405 előadásra csaknem 110 ezeren váltottak jegyet. A színház kiemelt figyelmet fordított az ifjúsági nevelésre is. A társulat művészeivel 191 alkalommal találkozhatott mintegy 7300 diák tantermi előadásokon. A most zárult évadban is megrendezték a Határtalan Napokat és a Horizont Nemzetközi Kortárs Fesztivált is. Súlyos vonatbaleset történt a Dél-Angliában.

0: Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról nekiütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csaknem 90-en megsérültek, közülük többen súlyosan. Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvény módosítással a közigazgatási elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a szervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a menekültek világnapja alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben. Már csak 2 hét és ismét gyerek zsivajtól lesz hangos Győr belvárosa. Július 3-a és 5-e között rendezik meg a 19. Győrkőc Fesztivált, amely közel 20 éve a város egyik legnépszerűbb családi eseménye. A 3 napos fesztivál ezúttal is számos helyszínen várja a gyerekeket és családjaikat koncertekkel, előadásokkal, játékokkal és interaktív programokkal. A rendezvény hivatalos megnyitóját július 3-án pénteken este tartják a Radó-szigeten található medence színpadon. A hagyományoknak megfelelően Győr polgármestere ekkor adja át jelképesen a város kulcsát a gyerekeknek, ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a 3 napos fesztivál.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sziasztok, az arra érdemes pedagógusokat köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyért díjat vehetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáját emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejérvár megyei horgászok számára is fájó döntés született. A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. Dunaújvárosban a Magyar úton található az a gólyafészek, amit idénre webkamerával is felszereltek. Így a pentelei madarak mindennapjait folyamatosan nyomon lehetett követni. Sokan napi szinten is figyelték áprilisi megérkezésük után a madarak életét, a tojásrakásukat, a fiókák cseperedését, de korábban egy fészek háborút egy másik gólyával. Végül mostanra a 3 kékelt fiókából 2 maradt, őket szépen etették és gondozták szüleik, azonban egyikük váratlanul elpusztult, mérgezésre gyanakodnak. Az ügy részletei a FEOL oldalán. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. A meteorológusok szerint kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Kellemes hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. Élvezzük a napsütést, hiszen dübörög a nyár. 98-ba utazunk vissza, ahol a Fugees-ből ismert Praz Michelle, a gyönyörű Mia és Old Dirty Bastard összehozták a hip-hop történelem egyik legnagyobb crossover slágerét, ha lehet így nevezni. Íme a Ghetto Superstar a Besten.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt kívánok! Június 21-e friss hírei után szólnak újból a legjobb zenék, jön majd a Bahamen. És Karamell is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
4: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 30 50-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
2: A Best FM-en minden pillanat

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Dunaújvárosban a Magyar úton található az a gólyafészek, amit idénre webkamerával is felszereltek. Így a pentelei madarak mindennapjait folyamatosan nyomon lehetett követni. Sokan napi szinten is figyelték áprilisi megérkezésük után a madarak életét, a tojásrakásukat, a fiókák cseperedését, de korábban egy fészek háborút egy másik gólyával. Végül mostanra a három kékel fiókából kettő maradt, őket szépen etették és gondozták szüleik, azonban egyikük váratlanul elpusztult, mérgezésre gyanakodnak. Az ügy részletei a FEOL oldalán. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A meteorológusok szerint kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Egy mára már feledésbe merülő utcai alkalmatosság, egy fülke, amelyből annó felhívtuk ismerőseinket, szeretteinket. A telefonfülkéről szóló Maroon 5 dal, a Payphone indítja ezt az órát. Sok boldogságot, kedves alajosok, lejelák és szülinaposok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A kutyákra is vigyázunk a hőségben, ne csak magunkra. Ne vigyük őket tűzőnapra, inkább kora reggel vagy késő este sétáljunk velük, és biztosítsunk számukra elegendő, vagy a szokásosnál is több friss vizet. Mr. Worldwide, azaz Pitbull pontosan egy hónap múlva veszi be a budapesti Puskás Arénát. 2009-es gigaslágerével megy tovább a vasárnap reggel, igazi Miami feeling. Ez a dal végleg a globális toplisták élére repítette a kubai-amerikai rappert, úgyhogy hangerült föl, jön az I Know You Want Me a Besten.
1: Best FM, Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Mr. 3

0: Ezt FM a legjobb zenék. Mindjárt 8:30, jó reggelt, jó pihenést vagy kitartást a hétvégi műszakhoz. Meghallgatjuk június 21-e friss híreit, aztán Paul Johnson folytatja a Get Get Down-nal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután szél, vihar, akár jégeső is lehet. 31-37 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpálya udvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Lezárult a Miskolci Nemzeti Színház 202. évada, amelyben összesen 405 előadásra csaknem 110 ezeren váltottak jegyet. A színház kiemelt figyelmet fordított az ifjúsági nevelésre is. A társulat művészeivel 191 alkalommal találkozhatott, mintegy 7300 diák tantermi előadásokon. A most zárult évadban is megrendezték a Határtalan Napokat és a Horizont Nemzetközi Kortárs Fesztivált is. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról nekiütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csaknem 90-en megsérültek, közülük többen súlyosan. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a szervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint

0: 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a Menekültek Világnapja alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben. Már csak 2 hét és ismét gyerek zsivajtól lesz hangos Győr belvárosa. Július 3-a és 5-e között rendezik meg a 19. Győrkőc Fesztivált, amely közel 20 éve a város egyik legnépszerűbb családi eseménye. A 3 napos fesztivál ezúttal is számos helyszínen várja a gyerekeket és családjaikat koncertekkel, előadásokkal, játékokkal és interaktív programokkal. A rendezvény hivatalos megnyitóját július 3-án pénteken este tartják a Radó-szigeten található medence színpadon. A hagyományoknak megfelelően Győr polgármestere ekkor adja át jelképesen a város kulcsát a gyerekeknek, ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a 3 napos fesztivál.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Apácai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáját emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejér megyei horgászok számára is fájó döntés született. A Nemzeti Balatoni Bojlis horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. Dunaújvárosban a Magyar úton található az a gólyafészek, amit idénre webkamerával is felszereltek. Így a pentelei madarak mindennapjait folyamatosan nyomon lehetett követni. Sokan napi szinten is figyelték áprilisi megérkezésük után a madarak életét, a tojásrakásukat, a fiókák cseperedését, de korábban egy fészek háborút egy másik gólyával. Végül mostanra a 3 kékelt fiókából 2 maradt, őket szépen etették és gondozták szüleik, azonban egyikük váratlanul elpusztult, mérgezésre gyanakodnak. Az ügy részletei a FEOL oldalán.
3: Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők.
2: A meteorológusok szerint kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Escort. Best FM, a legjobb zenék. Igazi kánikulával folytatódik a vakáció a nyári szünet első hétvégének utolsó napján, június 21-én, vasárnap, 31-37 fokra, egy fokkal még a tegnapinál is nagyobb hőségre készülhetünk, és persze közben egy-egy zápor zivatar sem kizárt. A Holland Alice DJ formáció 99-es dalával megy tovább a reggel, ezzel a felejthetetlen szintetizátor témával örökre beírták magukat az elektronikus zene nagykönyvébe, és hát örökre beégett a fülünkbe. Jön a Better Off Alone, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
2: Már is 9 órához érkezünk, jönnek a csillagászati nyár első reggelének legfrissebb hírei, a következő órában pedig hallgatunk majd Joe Bácsót. És Red Bull Pilvakert is.
3: Nem tudhatom, hogy másnak ketáig, mit jelent nekem szülő hazámi.
2: Hívható SMS Viber elérhetőség 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
0: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
1: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja FEOL. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megújul a MÁV Plusz alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazásszervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. A meteorológusok szerint kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Vasárnap van, úgyhogy a legtöbben pihenünk, de sokan ilyenkor is dolgoznak. Nekik kitartást kívánva indítom a Work-öt, Kelly Rowland dalát, jön mindjárt Robbie Williams, Enesztésa, és nem sokára Christina Aguilera is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Best FM, a legjobb zenék. Remélem, a napszemüvegeket már mindenki előkereste és fel is tette. Itt a hétvége, az autókban pedig egy igazi, hamisítatlan olasz életérzés dübörög. Joe Baccio gondoskodik róla, hogy a reggeli kávé mellé megkapjuk a szükséges energialöketet a strandolás vagy a hűsölés előtt. Jön a Funky Groove a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az idei nyár talán egyik legforróbb napján, a 2000-es évek elejének legforróbb R&B párosa következik. Ja Rule és Ashanti 2001-ben egyszerűen letaszíthatatlanok voltak a slágerlistákról. Egy tökéletes nyári délelőttön ez a dal mindig a legjobbkor szólal meg, mindig pontosan, mindig időben. Always on time, a Best FM.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A mai hőségben a paparazzik fényképezőgépei is gyorsan túlmelegednek, úgyhogy vigyázzanak ők is magukra, a gépeikre, és vigyázzunk mi is magunkra. Sok folyadék, lehetőleg víz, keressünk árnyékot, és a legmelegebb órákban ne menjünk a napra. Fényvédőkrémről is gondoskodjunk, és fejfedőről, illetve napszemüvegről. És ha már szóba kerültek a paparazzik, Lady Gaga folytatja, aki karrierje hajnalán 2009-ben ezzel a dallal és a hozzákészült provokatív klippel mutatta meg, mekkora zseni. Jön a Paparazzi a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár pillanat és itt a 10 óra, úgyhogy vége a vasárnap reggelnek, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék. Például a Fugees-é. És egy a VIP-től. Keresem a lány, az álmomból, érzem azt a csíp, és támkodol. Aki a Lajost, Lejlát, szülinapot szeretne itt nálunk élőadásban ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután szél, vihar, akár jégeső is lehet. 31-37 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a szervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a menekültek világnapja alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben. Hatalmas tűz pusztított el egy luxus szállodát Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületből csaknem 1700 embert menekítettek ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nádból készült. A szerencsétlenség a Karib-tenger partján levő Béhíb városában történt. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpálya udvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról nekiütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csaknem 90-en megsérültek, közülük többen súlyosan. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A vagonok üresek voltak. A baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni. Felfüggesztették a lovas kocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista életét vesztette, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsiból. A hajtókat tömörítő szakszervezet közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági szabályokat, ezért néhány napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyéért díjat vetett át, Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljára kálcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrség intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet, itt Fejér vármegyében is arra, hogy soha nem kérnek szoftver telepítést internetes felületeken keresztül. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A meteorológusok szerint kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt! Kellemes hétvégét kívánok! 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó nyári szünetet, kedves diákok és szülők! Mostantól egészen szeptember elejéig tombol a nyár, olyannyira, ahogy hallottuk, hogy ma is hőség lesz, vigyázzon mindenki magára. Mauro Picotto, nem sokára Aswad és a Shine és a Pussycat Dolls is jön. Irány az árnyék!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. 10 óra elmúlt, a fedélzeten pedig egy újabb legendás csapat érkezik, a Fugees. Akár készen állunk rá, akár nem. Ready or not. 96-ban az ikonikus Enya hangmintára épülő hip-hop remek művük mindenkinek kötelező darab volt, és azóta is örökérvényű. Ready or

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is eszméletlen kánikulatomból odakint, és a hangulat csak még forróbb lesz Néótól hamarosan. Az amerikai R&B énekes és dalszerző 2006-ban mutatta meg a világnak, hogyan kell stílusosan és sejmesen énekelni a szerelemről. Itt a Sexy Love, mindjárt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11-et üt az óra, úgyhogy jöjjenek június 21-e vasárnap friss hírei, aztán szólnak újból a legjobb zenék, az év legrövidebb éjszakájáról énekel Kylie Minogue. És nem csak a hírekben hallunk majd a mai időjárásról. Valmár, Manuel, éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat, hogy hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. Csajok meg az alkohol, elkábbi.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Visszaélnek Mészáros Lajos nevével, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közösségi oldalán figyelmeztette ismerőseit dr. Mészáros Lajos, volt országgyűlési képviselő, miután a fotójával létrehozott hamis profilról próbáltak pénzt kicsalni emberektől. Az álprofilos csalás már áldozatot is követelt. Egy házaspár ugyanis 300 ezer forintot fizetett be abban a hitben, hogy több milliós haszonhoz jutnak. Az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Azt mondják, hogy 6 millió forintot kaphatnak, de ehhez először 300 ezer forintot be kell fizetniük, mesélte dr. Mészáros Lajos. A megtévesztett házaspár elhitte, hogy valóban a korábbi képviselővel beszélnek, ezért teljesítették a kérést, miután a csalók megszerezték az első összeget, még nagyobb nyereménnyel kecsegtették áldozataikat. Már 15-16 millió forintról beszéltek, de ehhez további 700 ezer forintot kértek, mondta főorvos. Ekkor vált gyanússá történet a házaspár számára. A férj ezt követően feljelentést tett a rendőrségen, írja Freol. Apáczai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyért díjat vehetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett. Ezt 12-en vehették át, névsor a Freol oldalán. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. Holnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő záporzivatar, amelyeket viharos lökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban 15 és 23 fok várható, délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de zivatarok környezetében hirtelen több fokkal is visszaesett a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
6: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik. Családok százainak segített a máltai szeretett szolgálat. Elkezdődött a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az Osztrák Vasút Társaság személyszállító vasúti kocsijai, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A balatoni kék hullám IC-n 4, a békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatba. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
7: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön, 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze a mi közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
6: Többen meghaltak közúti balesetekben már a virradóra. Veszprém vármegyében a 77-es úton történt karambol éjjel Tóth Vázsonynál. Két autó ütközött frontálisan, ketten életüket vesztették, négyen megsérültek. Hajnalban Jász-Nagykunszolnok vármegyében Zagyvarékasnál is halálos baleset történt. Szintén két kocsi ütközött frontálisan, az egyik sofőr életét vesztette. Itt a nyári napforduló, pontosan ma 10 óra 24 perckor elkezdődött a csillagászati nyár. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka, írja a Hungaromet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, kellemes délelőttöt, jó pihenést, jó strandolást, jó hűsölést kívánok, vagy kitartást a hétvégi műszakhoz. Június 21-e van vasárnap, a Lajos Leila napja. 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom a Magna Cum Laude-t, Nelly Furtado-t, az óra pedig hűsöléssel indul. The Rasmus in the Shadows, irány az árnyék.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Desiree 94-es pozitív lélekemelő popszól himnuszával megyünk tovább, a legjobb emlékeztető arra, hogy bízzunk önmagunkban, és legyünk önmagunk. You gotta be a csillagászati nyár első napján, június 21-én, vasárnap, itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mielőtt végleg átadjuk magunkat a délutáni csobbanásnak, hamarosan zárul a délelőtt a Spice Girls egykori Sporty Spice-ával. Melanie C 2000-ben Hex Hector zseniális dance remixével tarolta le a nyári klubokat. Szól mindjárt az I Turn To You a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már B. Német Diával, aki a Yolanda Be Cool Vino Speak Americanoját készítette be. Én ebből mutatok most egy rövid részletet, és jó étvágyat kívánva a vasárnapi ebédhez. Várok majd holnap reggel is mindenkit itt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sziasztok, az arra érdemes pedagógusokat köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Közösségi oldalán figyelmeztette ismerőseit dr. Mészáros Lajos volt országgyűlési képviselő, miután a fotójával létrehozott hamis profilról próbáltak pénzt kicsalni emberektől. Az álprofilos csalás már áldozatot is követelt. Egy házaspár ugyanis 300 ezer forintot fizetett, de abban a hitben, hogy több milliós haszonhoz jutnak. Az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Azt mondják, hogy 6 millió forintot kaphatnak, de ehhez először 300 ezer forintot be kell fizetniük, mesélte dr. Mészáros Lajos. A megtévesztett házaspár elhitte, hogy valóban a korábbi képviselővel beszélnek, ezért teljesítették a kérést, miután a csalók megszerezték az első összeget, még nagyobb nyereménnyel kecsegtették áldozataikat, már 15-16 millió forintról beszéltek, de ehhez további 700 ezer forintot kértek, mondta a főorvos. Ekkor vált gyanússá a történet a házaspár számára, a férj ezt követően feljelentést tett a rendőrségen, írja Feol. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba, és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését, a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a Feol. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. A meteorológusok szerint kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A Best FM-en. A Best
3: FM-en. Vörös kód figyelmeztet a legveszélyeztetettebbekre. Többen rendelkeznek akár fél évi tartalékkal is. Nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Ez felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. A szociális intézményeknek pedig fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján, jelezte közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos rámutatott, a hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő krónikus beteg és hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Javult a magyarok pénzügyi ellenálló képessége, ez derül ki egy pénzintézet friss kutatásából. Ez szerint még tavaly a lakosság 42%-a tudott volna legfeljebb egy hónapig megélni a megtakarításaiból jövedelem nélkül, addig ez az arány idén 30%-ra csökkent, míg a legalább fél évre elegendő tartalékkal rendelkezők aránya 37-ről 42%-ra nőtt. A nők és férfiak között jelentős a különbség. A nők között 40, a férfiaknál 20% az, aki csak egy havi tartalékkal rendelkezik. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
3: Nagyon erős az UVB sugárzás ma. A Hungaromet adatai szerint akár a 7 és feles értéket is elérheti országszerte, de néhol akár az extrém erős szintet is. Ilyenkor az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűzőnaptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Dialmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, nem is akármilyen dallal. Yolanda Be Cool és a Vino Speak Americano, ami 2010-ben robbant be. Egyébként egy régi olasz swing szám modern feldolgozásáról van szó, ami több ország slágerlistáját is vezette. Jó rádiózást!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a Delight és a Groovies in the Heart érkezik most, ami 1990-ben jelent meg. A dal produceri munkáját Prince Paul segítette, aki a hip-hop világából hozta a kreatív szemléletét. Érdekesség, hogy a zenekar énekesnője Lady Miss extravagáns retro diva stílusa legalább annyira hozzájárult a sikerhez, mint maga a zene. Több országban top 10-es lett, és máig gyakran használják filmekben, reklámokban. Kult státuszát az adja, hogy tökéletesen összefoglalja a 90-es évek elejé klubkultúra színes műfajkedverű hangulatát. Ez már a Groovies in the Heart, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek. Mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Aztán a 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. A 10-es főúton Süttőn a 62-es kilométernél földkábeleket telepítenek, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-es főúton Szentendrénél pedig a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkületre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Vigyázz magadra az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az egy órás hírek érkeznek most, aztán hozom az Iron Mafiát is. Ez lesz a pont olyan, mint rég, és Ricky Martin is itt lesz velünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Visszaélnek Mészáros Lajos nevével, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A közösségi oldalán figyelmeztette ismerőseit dr. Mészáros Lajos, volt országgyűlési képviselő, miután a fotójával létrehozott hamis profilról próbáltak pénzt kicsalni emberektől. Az álprofilos csalás már áldozatot is követelt. Egy házaspár ugyanis 300 ezer forintot fizetett be abban a hitben, hogy több milliós haszonhoz jutnak. Az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Azt mondják, hogy 6 millió forintot kaphatnak, de ehhez először 300 ezer forintot be kell fizetniük, mesélte dr. Mészáros Lajos. A megtévesztett házaspár elhitte, hogy valóban a korábbi képviselővel beszélnek, ezért teljesítették a kérést, miután a csalók megszerezték az első összeget, még nagyobb nyereménnyel kecsegtették áldozataikat, már 15-16 millió forintról beszéltek, de ehhez további 700 ezer forintot kértek, mondta a főorvos. Ekkor vált gyanússá történet a házaspár számára, a férj ezt követően feljelentést tett a rendőrségen, írja Freol. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyéért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. A meteorológusok szerint kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, ma van apák napja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az Osztrák Vasút Társaság személyszállító vasúti kocsijai. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasút társaság. A balatoni Kék Hullám IC-n 4, a Békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatba. Holnap indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy a kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közelében könnyebben alakulhat ki szénmonoxid. Tavaly a hőség riasztások idején több mint 120 alkalommal kellett a tűzoltóknak ilyen esetekhez vonulniuk. A hatóság azt javasolja, hogy az otthonokban nyáron is használjanak szénmonoxid érzékelőt, mert a berendezés életet menthet. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, a jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
4: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik jobban a probléma megoldó készsége, a megküzdő képessége, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
3: Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Június 21-e van ma, a Leilákat és az Alajosokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Nagyon boldog névnapot kívánok én is. Egy óra múlt néhány perccel robogunk tovább a legjobb zenékkel, Béni Meddia vagyok, és a Best Deal utánból nem hiányozhat Ricky Martin sláger, ami 2000-ben jelent meg. A latin pop egyik nagy nemzetközi slágere lett. Ez a She Bangs.
0: Best FM.

0: Budapest FM, a legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal. A 4-es főúton például Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, ott a 99-es kilométernél a félútfáját lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, úgyhogy a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülni. A 2-es főúton pedig Szendehely és Récsák között az útmenti patkát kaszálják, úgyhogy óvatosan arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hatalmas kedvencekkel megyünk tovább, mutatom! Ez az Vanessa Morosi és az Absolutely Everybody, és Mark Ronson és Amy Winehouse közöse is felcsendül rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Visszaélnek Mészáros Lajos nevével, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A közösségi oldalán figyelmeztette ismerőseit dr. Mészáros Lajos, volt országgyűlési képviselő, miután a fotójával létrehozott hamis profilról próbáltak pénzt kicsalni emberektől. Az álprofilos csalás már áldozatot is követelt. Egy házaspár ugyanis 300 ezer forintot fizetett be abban a hitben, hogy több milliós haszonhoz jutnak. Az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Azt mondják, hogy 6 millió forintot kaphatnak, de ehhez először 300 ezer forintot be kell fizetniük, mesélte dr. Mészáros Lajos. A megtévesztett házaspár elhitte, hogy valóban a korábbi képviselővel beszélnek, ezért teljesítették a kérést, miután a csalók megszerezték az első összeget, még nagyobb nyereménnyel kecsegtették áldozataikat, már 15-16 millió forintról beszéltek, de ehhez további 700 ezer forintot kértek, mondta a főorvos. Ekkor vált gyanússá történet a házaspár számára, a férj ezt követően feljelentést tett a rendőrségen, írja Feol. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejér vármegyei horgászok számára is fájó döntés született. A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljára kálcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrség intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet itt Fejér vármegyében is arra, hogy soha nem kérnek szoftver telepítést internetes felületeken keresztül. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A meteorológusok szerint kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Akár szeptember elején megkezdheti működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Vörös kód van érvényben, lejátszották az 1000. meccset a labdarúgó VB-k történetében. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Német most szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja, a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
4: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya más tesz hozzá a gyerek. Tehát például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák. Tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
3: Túl vagyunk az ezrediken. Történelmi mérkőzésen aratott fölényes győzelmet Japán a labdarúgó világbajnokságon. Az F csoportban a japánok 4-0-ra verték Tunéziát a világbajnokságon. Történetének ezredik találkozóján, amelyet a nagykárolyi születésű Kovács István vezetett. A japánoknál Ueda két gólt is szerzett, ezzel ő lett az első japán futballista, aki duplázni tudott világbajnoki meccsen. Gyengén felhős napos idő várható, csak kevés helyen esett. Később egyre több felé alakulhat ki több hullámban zápor, zivatar. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok továbbra is nagy számban előfordulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Üdv mindenkinek 2 óra után, és Béni Meddia vagyok, ez még mindig a vasárnapi Best délután. Amy Winehouse-zal a Valerie című felvételét hoztam, ami egy feldolgozás, eredetileg a The Zootoons 2006-os számából. Amy verziója 2007-ben a Mark Ronsonnal közös albumon jelent meg, és ezzel a szó retro hangzásával teljesen új életet adott a dalnak.
0: Best FM.

legjobb zenékos jöjjön 5 srác, vagyis a Five és a Keep on Moving, ami 1999-ben jelent meg, és az egyik legnagyobb slágerük lett, több országban lista vezető volt. A dal a brit pop és R&B hangzást ötvözi, ami azért akkoriban frissnek számított a fiú bandák között. A kitartásról és az előre haladásról szól, igazán motiváló üzenettel, és biztos sokan emlékeznek a klipre is, ne meg a koreográfiára, ami nagy szerepet játszott abban, hogy a banda a nemzetközi szinten is ismert lett. Ez volt az egyik dal, ami igazán bebetonozta a Five helyét a 90-es évek végének popkultúrájában. Ez már a Five és a Keep on Moving a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet nagy tétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aztán ugyancsak az M6-oson a főváros felé a 141-es és a 139-es kilométer között a Szekszárd Palánk Bogyiszló csomópont után lezárták a belső és a külső sávot, a forgalmat a leálló sávra terelik, Budapest felé pedig a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, ott a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedés mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Britney és Madonna után jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, hiszen hamarosan itt a 3 óra. Sean Paul pedig indítja is a következő órát a VB Burning-nál, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig a Vénuszé a terep. A világ közepén, már a Best FM-en. Hey!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését, a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Holnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő záporzivatar, amelyeket viharos lökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban 15 és 23 fok várható, délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de zivatarok környezetében hirtelen több fokkal is visszaesett a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Találkozunk vasárnap délután kellős közepén is. Itt a 93.1 Best FM-en, Dunaújváros és a térség. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Remélem, hogy sokan vannak velünk ilyenkor is. Én jelentkezem a stúdióból egészen este 6 óráig a jó zenékkel és persze hasznos infókkal. A nevem Molek Csongor. Zenél most nekünk Sean Paul és szól a We Be Burning.
3: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, üdv mindenkinek, és pihentető délutánt kívánok vasárnapra, dunai városi hallgatók. A mikrofonnál Molek Csongor, június 21-e van már, a zene európai ünnepe a mai 44. éve. Névnaposaink pedig az Alajosok, Leilák, Luizák és Olgák, aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig. Főleg itt Dunaujvárosban is a környéken, az édesapákat Isten éltesse nagyon sokáig, apák napja van, és 36 esztendeje újra megnyílt a budapesti értéktőzsde. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 136 esztendeje látott napvilágot dr. Péter József, római katolikus pap, Váci megyés püspök. És 129 éve született Molnár Farkas, építész, festő, grafikus, az avantgárd építészet kiemelkedő alkotója. Az ünnepelteket Isten éltesse nagyon sokáig, most egy amerikai rapper következik az előadók listájából, Kanye West, és meghallgatjuk a Stronger című felvételét itt a Best FM-en. Work it.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, akik közlekednek jelenleg, kedves autósok, akár Dunaújvároson belül, vagy csak a környéken, és remélhetőleg a Best FM szól a kocsiban. A Kulcsi bekötő utat említettük majdnem minden nap, de a helyzet még változatlan. Útépítési munkák miatt aktuális a félpályás lezárás az 51-122-esen, tehát a 0-as 1-es kilométernél. Aztán az 52-03-ason is végeznek közműépítési munkálatokat, Kiskullacháza Izsák összekötő úton a 22-es kilométernél, itt is útszűkület lassítja a haladást. És ugrunk egy másik szakaszra, Szabadszállás Szalkszentmárton összekötő úton az 52-13-ason, itt a 19-es kilométernél van útszűkület érvényben, még július végéig elméletileg. Ha van egyéb közlekedési tapasztalatról rövid beszámoló, akkor kérem jelezzék, hogy tudjunk segíteni a többieknek. 30-as 74-74-777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Egy duettet hallgatunk most, Nelly Furtado és James Morrison közös számát. Ez a Broken Strings.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en. Tartalmas délutánt mindenkinek vasárnapra, és jó pihenést kívánok Dunai Város és a környék. A nevem Oleg Csongor, a kedvenc számok pedig bekészítve a következő felvonásokra is. Every Living-nel kezdünk, a sláger pedig a Skater Boy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután szél, vihar, akár jégeső is lehet. 31-37 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Hazatérhetnek a hantavírus járvány miatt Hollandiában karanténba került utasok és tengerészek a Hondius fedélzetéről, jelentette be az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A hantavírus járványban 12 megerősített és egy valószínű esetet regisztráltak, 3 ember meghalt. Május eleje óta nem azonosítottak új fertőzést vagy halálesetet. A járványt egy olyan hantavírus törzs okozta, amely ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. 2026-tól még fontosabbá válik a tudatos tervezés az építkezéseknél. Az új szabályozás szerint már a telek vásárláskor érdemes figyelembe venni a telek adottságait, hiszen a megfelelő előkészítés később jelentős költségeket és problémákat előzhet meg. Kiemelt szerepet kap a geodéziai felmérés és az alaptérkép elkészítése, amelyek segítenek elkerülni a telek határvitákat és támogathatják a pontos tervezést. A szakemberek szerint a sikeres építkezés alapja a megfelelő kivitelező kiválasztása, az időben megkezdett tervezés és a teljes körű műszaki dokumentáció. Az új előírások célja, hogy az építkezések gyorsabban, biztonságosabban és kiszámíthatóbban valósuljanak meg. A magyar gazdaság helyzetéről és jövőbeli lehetőségeiről rendezett konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Közgazdasági Társaság. A tanácskozáson a szakértők arról beszéltek, hogy a rendszerváltás és az uniós csatlakozás óta elért gazdasági felzárkózás elmaradt a várakozásoktól, miközben a korábbi növekedési modell egyre kevésbé bizonyul fenntarthatónak. A résztvevők szerint a versenyképesség javításához és a hosszú távú fejlődéshez átfogó helyzetelemzésre, valamint a gazdaságpolitikai irányok újragondolására van szükség. A konferencia célja az volt, hogy tudományos alapokon keressenek válaszokat a magyar gazdaság előtt álló legfontosabb kihívásokra. Csökkent a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások átlagos díja Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az idei első negyedév végén a személyautók éves átlagos kötelező felelősségbiztosítási díja több mint 55 ezer forint volt, ami közel 5%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Eközben a biztosítók csak nem 12%-kal többet fizettek ki kárrendezésre, elsősorban a javítási költségek emelkedése miatt. Az MNB szerint a díjcsökkenés a biztosítók közötti erősödő piaci versenynek köszönhető. Híreink végén az időjárásról. Ma a napsütés mellett egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A viharokat erős, akár viharos széllökések, intenzív csapadék és helyenként jégeső is kísérheti. A délutáni órákban 31-37 Celsius fok közötti hőmérséklet várható, ugyanakkor egy-egy zápor vagy zivatar átvonulását követően rövid idő alatt több fokkal is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezekkel garantáljuk egész nap a zenei változatosságot. Dunai Város és a környékén, Molek Csongor vagyok. Köszöntök mindenkit szeretettel egy újabb felvonásban, így vasárnap délután kellős közepén. És még miénk a mai napból ez az óra és az ezt követő felvonás szintén. Every Living zenél, és meghallgatjuk a Skater Boy című felvételt.
0: 93.1 Best FM.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, kedves hallgatók, akik velünk vannak Dunaújvárosból vagy a vonzás körzetből, és remélhetőleg egyre többen csatlakoznak hozzánk, így vasárnap délután is. A mikrofon mögött Molek Csongor. Nézzük, hogy hogyan indul időjárás ügyileg a következő munkahét. Hétfőre napos, gomoly felhős időjárást mondanak a meteorológusok, és helyenként némi csapadék előfordulhat. Eső gyenge zápor formájában, de erre kicsi az esély. Arra viszont nem annyira kicsi, hogy az északi szelet élénk erős lökések kísérik majd. Reggel 16-20 fok körül mérünk, délután pedig kapjuk a kánikulát, 30-35 fok simán lesz majd a legmelegebb órákban. Aztán pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, beindult a szelíd gesztenye, és a csalánfélék, a pázsitfűfélék pollen szintje is maradt a közepes magas tartományban. Legfontosabb eszköz továbbra is nekünk, pollenallergiás hallgatóknak a papírzsebkendő, be kell tárazni bőségesen. Most a Kielef zenél, és a Justified and Ancient című számukat játszom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: show. Damn.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Ismét kicsit visszamenjünk az időben, de hát Kiskunhalason a Kertvárosi Általános Iskola tornatermében rendezték meg a Halaskupa Dósa István emlékversenyt, amelyen a halasi birkózás atyáról, kiteljesítőjéről emlékeztek meg a szervezők és a résztvevők. A nemzetközi megméretésre az ország több pontjáról érkeztek versenyzők, és ott voltak a szerb zentai birkózó egyesület tagjai is. A népes mezőnyben a DKS-e birkózói is megmérették magukat, és ha már ott voltak, több érmes helyezéssel örvendeztették meg az értük szorítókat. Az U8-as korosztályban Krisztián Attila, az U10-eseknél Szloboda Zsejke, még az U13-asoknál Krisztián Kira végzett az első helyen, még Katona Kristóf, valamint Telek Emma szintén az U13-as korosztály küzdelmeiben szerzett szépen fénylő bronzérmet. Mindenkinek gratulálunk, részletesebb fotós beszámolót a dunajveres.com hírportálon találnak. George Michael zenél most nekünk, és ez is egy óriási sikerszám a mai napig, amit meghallgatunk most, a Fast Love című felvétel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, üdv mindenkinek, és megérkeztünk lassan-lassan a késő délutánhoz így vasárnap, azért jó pihenést kívánok még mindenkinek, és ehhez passzoló felvételek itt sorakoznak utánam. A nevem Oleg Csongor, Jennifer Lopezzel kezdünk, és a Get Right című száma szól mindjárt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Délután szél, vihar, akár jégeső is lehet. 31-37 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Csökkent a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások átlagos díja Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az idei első negyedév végén a személyautók éves átlagos kötelező felelősségbiztosítási díja több mint 55 ezer forint volt, ami közel 5%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Eközben a biztosítók csak nem 12%-kal többet fizettek ki kárrendezésre, elsősorban a javítási költségek emelkedése miatt. Az MNB szerint a díjcsökkenés a biztosítók közötti erősödő piaci versenynek köszönhető. 10 pontos javaslat csomagot mutatott be a MAGOSZ ifjú gazda és gazdasszony tagozata a magyar mezőgazdaság jövőjéről. A szervezet szerint az agrárium előtt álló kihívások kezelése kulcsfontosságú a vidéki közösségek és a hazai élelmiszertermelés szempontjából. A javaslatok között szerepel a családi gazdaságok támogatása, a víz megtartás és az öntözés fejlesztése, valamint a fiatal gazdák földhöz jutásának segítése. A program emellett a magyar termékek védelmét, a helyi élelmiszer előállítás erősítését és a korszerű technológiák szélesebb körű alkalmazását is szorgalmazza. A MAGOSZ szerint a magyar mezőgazdaság jövője a versenyképes, fenntartható és erős vidéki gazdatársadalomra épülhet. Tömegek időztek a vízpartokon az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízi rendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek a szezonban. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól, gyorsabb jelzésnél pedig azonnal ki kell jönni a vízből. Pályakarbantartási munkák kezdődtek a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. A munkák idején a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról közlekednek majd a nyugati helyett. Emellett jelentős menetrend változásokra és hosszabb utazási időre kell készülni. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A vagonok üresek voltak. A baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni. Híreink végén az időjárásról. Ma a napsütés mellett egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A viharokat erős, akár viharos széllökések, intenzív csapadék és helyenként jégeső is kísérheti. A délutáni órákban 31-37 Celsius fok közötti hőmérséklet várható, ugyanakkor egy-egy zápor vagy zivatar átvonulását követően rövid idő alatt több fokkal is lehűlhet a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését, a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. A meteorológusok szerint kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Mindenkinek nagyon szép késő délután vasárnapra, és teljesen pihentetően ezt a következő órákra értem leginkább. Ez a 93.1 Best FM dunaújvárosi hallgatók. Én Oleg Csongor vagyok, és közlekedési infókkal hamarosan jelentkezem, aki vezet, mindenféleképpen maradjon velünk. Jennifer Lopez énekel, és szól a Get Right.
2: 93.1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes közlekedés mindenkinek, aki vezet dunaújvárosi autósok. Végzik a kátyúzási munkálatokat, utómunkálatokat még mindig az 51-esen, Budapest-Baja-Herceg-Szentumásodrendű főúton, a 85-ös kilométernél. Aztán ugrunk az 52-esre, itt továbbra is aktuális a csomópontépítési munkálat még jó darabig, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 47-es kilométerről van szó. Akinek egyéb infója is akad utakkal kapcsolatban, az kérem jelezze 0630 74 74 277, ez a telefonszámunk. A TLC felvétele következik a Besten, meghallgatjuk a No Scrubs című slágert.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunai városban és a környéken. Kedves hallgatók, ezen a héten a római város részben a 3-as és 4-es körzetben is aktívan tevékenykedtek a takarítók, és a parkolók java már tisztább, de van még mit csinosítani a körzeten elméletileg. Az eddigi eredményekről, a lakossági visszajelzésekről és a további tervekről Barta Endre, a polgármester, a 4-es körzet önkormányzati képviselője számolt be a dunaiváros.com hírportál munkatársainak. Ahogy említette, elsősorban a seprűt, lapátot, zsákot ragadó kollégáknak szeretné megköszönni a munkát, amivel jócskán hozzájárultak az általános jobb közérzethez, és jó érzés tisztább, rendezettebb utcákon sétálni, egészen más arcát mutatja így a városrész. A sok zöld felület bizony ad feladatot, de büszkék a közösségükre, a körültekintő, egymás munkáját megbecsülő magatartás az egyik legfontosabb, és említette a képviselő, hogy a parkolók útszélek takarítását többek között a Fáy András utcában is megvalósítják, Motyovszky Mátyás körzetesen maradt ki a gondozásból. Fontos továbbá, hogy az orvosi rendelőnél a rendőrség közreműködésével nyugodtabbá vált a környék, a rendbontók már nem hangoskodnak és szemetelnek a panelház takarásában. A további információk fent vannak a dunaiváros.com hírportálon, és fotók is egyébként. Most pedig egy duettet hallgatunk, énekel Kylie Minogue és Robbie Williams, a közös számunk pedig a Kids.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Én lassan búcsúzom vasárnapra, és mondhatni, minden nap találkoztunk ezen a héten. Hát a jövő héten ugyanez a helyzet, holnap jelentkezem legközelebb délután 3-tól hétfőn. Kedves dunaújvárosi hallgatók, most Rozella örök slágere következik, az Everybody's Free című felvétel, ezzel búcsúzom. További kellemes késő délutánt és majd kora estét, jó pihenést, maradjanak a Best FM-en, Molek Csongort hallották.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sziasztok, az arra érdemes pedagógusokat köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáját emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejérvár megyei horgászok számára is fájó döntés született. A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megújul a MÁV Plusz alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. Holnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhat elő záporzivatar, amelyeket viharos lökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban 15 és 23 fok várható, délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de zivatarok környezetében hirtelen több fokkal is visszaesett a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Vörös kód van érvényben, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Holnap meg lesz a labdarúgó NB egy új programja. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja, a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
5: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerek. Tehát például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák. Tehát kell egy apai-anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
4: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Best

0: a lemezjátszóknál White Boy.
1: Hónapokkal ezelőtt volt nekem egy olyan kijelentésem, amire most valaki emlékeztetett, hogy 150 után én már nem fogom számolni, majd csak szólok, hogyha új mixek kerülnek fel a mixcard.com/DJ White Boy oldalamra. Most tartunk 150-nél, tehát most még azért szólok, hogy 150 korábbi nácsítás mixem elérhető a mixcard.com/DJ White Boy profilomon, és hogyha oda feliratkoztok, vagy azt lájkoljátok, szívecskézitek, küvelykújjazzátok, nem tudom a mixcardnál mi kell, de akkor az a legegyszerűbb, mert hogyha esetleg lemaradnátok arról, hogy szólok, hogy kerültek fel új mixek, ti erről akkor is fogtok értesítést kapni rögtön első kézből, úgyhogy érdemes oda feliratkozni. Mixcloud.com/DJ White Boy, a mixek mellett természetesen most is ott vannak a track list.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

hátradőlősbe, folytatjuk tovább a vasárnap estét, csak este 7-től a lemezjátszók mögött már vasárnapi rezidensünk áll, de a hangulat marad ugyanez. Chill, lounge és deep house 7-től 8-ig DJ Németivel a lemezjátszók mögött.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Visszaélnek Mészáros Lajos nevével, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A közösségi oldalán figyelmeztette ismerőseit dr. Mészáros Lajos, volt országgyűlési képviselő, miután a fotójával létrehozott hamis profilról próbáltak pénzt kicsalni emberektől. Az álprofilos csalás már áldozatot is követelt. Egy házaspár ugyanis 300 ezer forintot fizetett, de abban a hitben, hogy több milliós haszonhoz jutnak. Az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Azt mondják, hogy 6 millió forintot kaphatnak, de ehhez először 300 ezer forintot be kell fizetniük, mesélte dr. Mészáros Lajos. A megtévesztett házaspár elhitte, hogy valóban a korábbi képviselővel beszélnek, ezért teljesítették a kérést, miután a csalók megszerezték az első összeget, még nagyobb nyereménnyel kecsegtették áldozataikat, már 15-16 millió forintról beszéltek, de ehhez további 700 ezer forintot kértek, mondta a főorvos. Ekkor vált gyanússá a történet a házaspár számára, a férj ezt követően feljelentést tett a rendőrségen, írja Freol. A szervezők közös döntése alapján elmarad a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis horgászverseny, a világ leghosszabb pontyfogó megmérettetése, így a Fejér megyei horgászok számára is fájó döntés született. A Nemzeti Balatoni Bojlis horgászversenyt a Balatonon eddig 13 alkalommal rendezték meg, ami a világ leghosszabb pontyfogó versenyeként ismert, ami 168 órán keresztül tartott. Évről évre az ország minden pontjáról, így Fejérből is érkeztek csapatok a különleges hangulatú megmérettetésre. Azonban most a szervezők fájó döntést hoztak. Mint az esemény közösségi oldalán közölték, közös döntés után a 2026-os versenyt nem rendezik meg. A törlést a Balaton alacsony vízállása és a halállomány védelme indokolta. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Jól tudják a dunaújvárosiak is, hogy kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és a Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. A meteorológusok szerint kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak zápor, zivatar környezetében támadhat fel a szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Vizet kapnak az utasok a MÁV-nál, megdőlt a melegrekord, megemelnék a turisták belépőjét Velencébe. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán a hőség miatt. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között kaphatnak palackozott vizet az utasok a fő pályaudvarokon és autóbuszállomásokon a készlet erejéig. Budapesten a déli, a keleti és a nyugati pályaudvaron, vidéken többek között Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden biztosítanak frissítőt. Több állomáson párakapuk is működnek. A MÁV arra kéri az utazókat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, és különösen figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekekre. A hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Holnap kezdődik a Nébih nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén is. még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Új országos melegrekord dőlt meg tegnap Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint a Szódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami nem csak az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete, hanem új rekord is erre a napra. A korábbi csúcs 37 fok volt, ezt még 1908-ban Nyíregyházán is szerepe mérték, majd 2013-ban Újpesten újra regisztrálták ezt a rekordot. A forróság ráadásul még nem ért véget, a következő napokban is 30 fok feletti csúcs mérsékletekre kell készülni, helyenként záporokkal és heves zivatarokkal. Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat, felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hát akkor a hölgyeket megkülönböztetett tisztelettel üdvözöljük ismét, mert hát tényleg a palik nagy részét valószínűleg elveszítettük, ugye Spanyolország játszik 6 óta világbajnoki csoportmeccset, úgyhogy hát drága hölgyeim, Csillánzs és Deep House itt még ettől függetlenül a következő órában, csak most már DJ Németével vasárnap érezni versünkkel a lemezjátszok mögött, szia!

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Na és tényleg annyira elfociztuk a múlt vasárnapot, hogy mondtuk, hogy ezen a hétvégén nem, csak is és szigorúan a zenék meg a bulik. Na mi a helyzet a daytime partikkal kapcsolatban? Már tartotok ott, mint ami még annó az úgymond standard buliknak mondhatni az ilyen kötelező velejárója volt, hogy a végén már ugye te is mondtad, hogy hétről hétre nektek valami újat ki kellett találni. Tehát az, hogy lejön az ember és bőzik, az nem volt elég. Most még egyelőre ott tartanak az emberek, hogy és jól idézőben. Igen, tehát hogy még elég az, hogy daytime party, vagy most már a daytime partyban is már gondolkodni kell, hogy akkor múltkor voltunk egy szőlészetbe, akkor mondjuk most medence, aztán jövő héten, vagy ennyire azért még...
2: Szerintem ennyire nem jár ott. Most szerintem ott jár a történet, hogy ugye most egyre többen mindenki ráébredt arra, hogy ez egy úgymond menekülő út a szurokőzőjek úgymond leépüléséből, vagy válságából, és ugye egyre többen csinálják, és van mindenféle verzió, tehát mindenféle lakossági, kevésbé lakossági prémium daytime partik. Most ez egy trend lehet, ami bejött szerintem külföldről. Jó dolog amúgy szerintem, mert emberi időben tudsz szórakozni, és emberi időben tudsz lefeküdni, nem borítja úgy fel a napi rendedet, vagy a bioritmusodat, hogyha, mint ahogy régen, ugye eljártunk a klubokba, és ugye reggel 6-kor végeztünk, és utána még elmenni valóban kajázni, tehát mire ágybe kerültél 7-8 óra, te lehassal, az sem volt egy
1: túlságos egészségesége.
2: Igen, úgyhogy picit másabb átalakult, hát tud újat mutatni ez a szakma nekünk, ezért is szép, ugye? Ez a szegmens, ez a szórakoztatóiparnak ez a szegmense. Én örülök neki, mert most megint valami elkezdődött, valami megint most van valami fény az alagút végén, amit az elmúlt években azért egyre jobban mentünk be az alagútba, és most úgy látom, hogy hogy jövünk ki belőle, de ugye mindent a jó magyar szokáshoz híven, ugye mi eltúzunk, túlzásba viszünk, mindenből ezt csinálunk, mindenki azt csinálja, mindegy, hogy mi, és előbb-utóbb ennek is el fog fogyni a varázsa. De ezzel nem tudsz így csinálni, mert mit tudom, kitalálták ott az elején a nagyok, vagy akik ügyesek voltak, vagy akik kreatívak voltak.
1: Most már mindenki megy utánuk.
2: Igen, mindenki megy utánuk, és akkor ez itt szépen úgy elkezd úgy elfogyni. Aztán majd meglátjuk, hogy mi jön ebből ki, ebből az egészből. Ez egy teljesen új dolog, szerintem. Most így a kis hazánkban is. Most élvezzük az előnyeit, ennyi, és ameddig lehet, csináljuk, ameddig van rá érdeklődés, ameddig nincs túlzottan elcsépelve.
1: Jó, hát akkor mi meg most ebben a 60 percben élvezzük a Chill Lounge és a Deep House előnyeit. DJ Németnek köszönhetően.

0: Egyben, megszakítás nélkül.
1: Na, és akkor még visszatérve a daytime partikhoz. Egy éjszakai bulival, idézőjebb a standard éjszakai bulival összehasonlítva, mennyire más a dinamikája egy nappali bulinak? Ugyanúgy lassan gyűlnek, mint ahogy az éjszaka, és a végére már kevesen maradnak, vagy ennek köszönhetően, hogy ez egy élhetőbb időpontban van, simán tudjátok teltházzal zárni, azt mondod, hogy mondjuk éjfélig tart a buli, hogy éjfélkor ott még rottyon a tánctér, máshogy fogyasztanak, szóval hogy mi az, amilyen markáns különbség mondjuk az eddig megszokott éjszakai bulikhoz képest?
2: Picit másabb, ugye szerintem sokkal nehezebben gyűlnek, mert az éjszakai buliknál rövidebb idő is volt, hogy begyűljenek, itt azért van, amikor már elkezdődik délben 1-2 órakor, sokkal nehezebben gyűlnek be, de sokkal hamarabb el is fáradnak az emberek, az a tapasztalat, hogy mit tudom, hogy terveztük hajnal 2-3-ig ezeket, meg látom, hogy van, aki úgy csinálja, hogy 12 órás partikat, de azt látom, hogy elfáradnak.
1: Na, az is
2: kijönnek, jó idő, napsütés, ugye...
1: Csak leszívja azért az energiákat,
2: nem
1: persze.
2: Feltétlen, az elején ugye nem feltétlen buliznak, hanem inkább elmannak, kiszokatnak, beszélgetnek, lötyögnek. Ugye Magyarországon nehéz azt átvinni az embereken, hogy fényes nappal is már bulizzanak, táncoljanak.
1: Van egy valahogy szégyenlőség?
2: Igen, meg az emberek agyában tradíciókon át ugye az rögződött, hogy akkor van buli, amikor este van, sötét van, villognak a fények, színes fények, és akkor buli van. És ugye itt nappal van, lát mindenki, nehezebben állnak fel, nehezebben oldódnak az emberek. Általában a bulit mindig a csajok indítják be.
1: Ez így van. Ez
2: és
1: így
2: van. Ugye ők meg azért szégyenlősebbek, úgy mindenki őket nézi. Nyilván van már az a hangulat, vagy az a kis alkohol, ami ezeket oldja, és akkor könnyebben elindult. Például nekünk is az volt a legutóbbi rendezvényünkkel kapcsolatban a tapasztalat, hogy begyűltek, sokan voltak, kiszogattak, raktunk ki magas asztalokat, körbeállták, jó volt a hangulat, látszott, hogy úgy mozognak, élvezik, csak úgy a táncparket nem akart úgy elindulni, sütött még a nap, hát még nem akart úgy elindulni, és akkor volt két lány, aki így felállt, aki bátor volt, és akkor ez beindította az
1: és egészet, akkor onnantól
2: akkor már a többiek is fölmehettek állni. Úgyhogy van egy kis pszichológiája is ennek. Más nyilván, mint az éjszakai rendezvények, és mondom, hamarabb is elfáradnak. Uh-huh. Tehát átalakultak a set time-ok, és hát...
1: Milyen magasságban szoktatok kizárni? Éjfél? 2?
2: Sokkal hamarabb. 8-10.
1: Igen?
2: 8-10-12, oh. Igen, és utána kezdenek fáradni.
1: Mert nem úgy, hanem, hogy nektek, hogy hivatalosan ti meddig tervezitek a bulit?
2: Ja, éjfél. Egy, kettő, nagyon-nagyon kettő a... Aha. Ez már nagyon a... Akkor már tényleg olyan közönségnek kell jönni, összejönni, aki elbúzik akár kettőig is. Ugye általában, mit tudom, gondolj bele, 4 órakor megérkeznek, azért ott van a kettőig, az annyi, az 10 óra.
1: Persze.
2: Óra. És olyan régen ugye a szórakozójáken 3-4 órákat töltöttek az emberek, tehát az dupla annyi.
1: Igen, ezért kérdeztem, hogy ez a daytime party, ez mennyiben
2: másabb,
1: nyújtja el, igen.
2: Másabb. De...
1: Maradjuk annyi, hogy tanulni kell még egyelőre a daytime partikat.
2: Hát igen, mindenből tanulni kell. Ugye azt kell folyamatosan elemezni, hogy az emberek hogy reagálnak, a vendégek hogy reagálnak különböző dolgokra, és akkor abból jön ki egy kerek egész, és akkor

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Hát akkor ennek a vasárnapi szettnek is a végére értük, Pisti, nagyon-nagyon szépen köszönjük.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Ugyanígy, ugyanitt. Jövő vasárnap héttől.
2: Találkozunk.
1: Várunk vissza. Köszi, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Túl vagyunk a nyári napfordulón, több vonat megy a Balaton felé. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé. Ráadásul a magyar tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A balatoni Intercity-kre továbbra is kötelező a helyjegy, és a bringásoknak pedig kerékpár helyjegyet kell váltaniuk. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készítettek. Beállítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbítását.
2: Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek a Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
3: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Megérkezett a csillagászati nyár, ma délelőtt 10 óra 24 perckor volt a nyári napforduló. Ilyenkor a nap látszólagos útja eléri a legészakibb pontját és megkezdi visszaútját a baktérítő felé. Érdekesség, hogy bár most van a legtöbb napsütéses óránk, a Föld ebben az időszakban van a legtávolabb a naptól. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és azt meg aztán pláne nagyon, de nagyon remélem, hogy felkészültetek a hétfőre. Hogyha nem, akkor segítek a legjobb zenékkel, a Rapture kezd nálunk.
4: Ez a Night Shift.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a hölgy, aki még anno, amikor volt Spice Girls, akkor a Sporty Spice nevet, vagy gúny nevet, vagy becenevet viselte, és hát ennek elég nagy súlya is volt, mert hogy saját bevallása szerint annyira önkép és testképzavaros volt, hogy nagyon kemény szakembereknek a segítségére volt szüksége. Ő Melanie C, aki anno egy picit jobban lett, amikor saját szóló karrierbe kezdett. Jön tőle a Never Be The Same Again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Fergie a Black Eyed Peasből való kiválása után szintén megpróbálkozott szóló karrierrel, és hát elég jó dalai is voltak, mint például a London Bridge vagy a Fergilicious. Viszont ezek után az R&B és hip-hop és mondjuk úgy, hogy pörgős dalok után úgy gondolta, hogy egy picit le kell lassítani, és csinált egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy nagyon letisztult, de mégis lassú dalt, aminek az érdekessége, hogy közel 30 zenész működött közre a háttérben. Ennyi. Ez a Big Girls Don't Cry.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mikor megjelent egy bizonyos album, Ricky Martin úgy érezte, hogy van egy dal, aminek a drámai hatását egy női hang még jobban meg tudná erősíteni, rá tudna erősíteni, és ekkor felkérte a karrierje csúcsán lévő Christina Aguilera-t, akivel 2000 decemberében rögzítették az új verziót, és hát az elég ütős lett az egyszer biztos. Nobody Wants to Be Lonely, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. A következő dalra mondhatnánk azt is, hölgyek urak, hogy egy szó szerint összeollózott szerzemény, hiszen van benne egy kis Whitney Houston, és a biztonság kedvéért egy kis Montel Jordan is. Az előadó kérem szépen Spike, a dal pedig a Respect.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ausztriából hoztak új vasúti kocsikat, Franciaországban a hőség miatt egyes helyeken nem lehet alkoholt fogyasztani. Közel 2000-en csobbantak a fővárosi öbölúszáson. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV a nyári szezonban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be a Franciaországban tomboló hőhullám miatt. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. A forróság már most komoly fennakadásokat okoz. Vasúti járatokat töröltek, egyes iskolák bezártak. Párizsban a parkokat és a köztereket éjszakára is nyitva tartják, hogy az emberek hűvösebb helyeken pihenhessenek. Közel 2000-en csobbantak a főváros szívében a 4. MOL Campus öbölúszáson. A Lágmányosi öbölben rendezett nyíltvízi úszóeseményen a résztvevők összesen mintegy 5000 kilométert teljesítettek a nyári kánikulában. A legnépszerűbbek az 1500 és 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók, a mezőnyben több mint 80-14 év alatti gyermek és több 70 év feletti úszó is rajtozált. Itt a vakáció egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is, még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait, mondta rádiunknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előtt fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezés, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma.
1: Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat, felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenkinek jól telik az éjszaka, és remélem, hogy mindenki felkészült a hétfőre. Ha nem, akkor a legjobb zenékkel segítek. Most kérem szépen a Destiny's Child kezd nálunk.
3: Ez a Night Shift.

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy szomorú dallam, egy szomorú vokál, egy szomorú dalszöveg le tudja hozni az embert az életről. Viszont vannak olyan esetek, amikor nem, csak kell hozzá mondjuk egy dübörgő breakbeat ritmus, egy kis zongora és egy olyan hang, ami szó szerint ilyen angyalihoz hasonló. Na kérem szépen, hát a BBD csapata ezt csinálta meg. Jön az I Need Your Lovin'.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő szerzeményünk a legendás mexikói dalszerző Consuelo Velázquez 1940-es évekbeli azonos című Besame Mucho, Csókolj meg nagyon című romantikus bolerójának modern, elektronikus klubzenei átdolgozása. Az elkövető pedig nem más,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem vagyok egy nagyon nagy szerelmes dal rajongó, viszont a következőnél elhiszem, hogy az előadók komoly rezgés számon működnek együtt, mert hogy annyira együtt vannak, annyira élnek, és annyira össze vannak hangolva, mint egy házaspár. Ja, de hogy ők egy házaspár, hiszen jön Blake Shelton és Gwen Stefani, ez a Nobody But You. Don't have to leave this town.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azoknak üzenem, akik már nagyon a lefekvés gondolatával harcolnak, hogy akkor nagyon, de nagyon halkítsák le a rádiót, mert a következő dal egyszerűen arra ösztönzi minden egyes idegvéződésünket, hogy mozogjunk, kezdjen el mozogni a lábunk, a kezünk, a fejünk, és álljunk fel, és táncoljunk, mert hogy Kim Mazzelano ezt érte el ezzel a dallal. Jön a Young Hearts Run Free.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút, továbbra is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél. Mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem vadul pihentek már, és remélem, hogy várjátok, hogy jöjjön a hétfő. Hogyha nem, akkor a legjobb zenékkel segítek rajta. A Britney Spears kezd, ez a Gimme More.
3: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, vágjunk is bele, holnap Paulina névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni az Ákosokat, az Alvinákat, a Józsikákat és a biztonság kedvéért a Krisztinákat és a Krisztineket, na meg a Tamásokat, tessék felköszönteni engem is, annyira nem fontos. Egy a lényeg, hogy holnap az legyen az első dolgot, hogy az előbbi felsorolásból az ismerősöket vagy családtagokat egy SMS-sel vagy egy telefonhívással köszönst fel. Ennyi. Vagy küldj nekik egy dalt nálunk, mint például az Ace of Base-t, hiszen jön a Life is a Flower.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, bár a track zenéleg egy rendkívül pörgős, vidám és táncolható ritmusra épül, a dalszöveg mögött komoly személyes dráma húzódik. A frontember JK a dalt a korábbi menyasszonyával, Dennis Van Outen brit tévés műsorvezetővel való fájdalmas szakítása ihletésére írta. De így kell ezt megcsinálni, hogy kifejezed az érzelmeidet, de valójában aki nem néz utána, az nem jön rá, hogy te mennyire szenvedsz, hanem bulizik rám. Le a kalappal. Jön Jamiroquai és a Little L.

Best FM a legjobb zenék. Mint ahogy már mondtam, nagyon sokszor nem vagyok egy nagy szerelmes dal feelinges, attól függetlenül ez az egyik kedvencem, ami most jön, mert van benne vicc, van benne humor, van benne kreativitás, és oké, szerelmes dal, de attól függetlenül nem ez a nyálas ömlengős. Busta Rhymes és Mariah Carey jegyzim, ez az I Know What You Want.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, el tudom képzelni, hogy a 90-es években egy verhetetlen párost alkotott Jazzy Jeff és a The Fresh Prince, azaz Will Smith. Zenében legalábbis tuti, hogy ilyenek voltak, hiszen jön most tőlük a Summertime.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és itt 11 óra után szerintem az, hogy éjszaka már bőven megállja a helyét. A legjobb zenék meg aztán pláne megállják a helyüket, főleg itt a Best FM-en. Nelly kezd most nálunk, ezt kérem szépen, hölgyek, urak, a Hot in Here.
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, akkor nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása. Na kérem szépen, 24 fokra ébredünk, 35 lesz napközben, összvisz annyi, hogy durva kánikula lesz, viszont gyengén felhős lesz az égbolt, úgyhogy ez egy kicsit elviselhetőbb, mint a mai nap, bár én azt mondom, hogy ne, de véletlenül se mondjunk rosszat az időjárásról, mert hát ezt vártuk. Ugyebár, hogy meleg legyen, hogy jó idő legyen, papucs, szandál és egy cipő, és ennyi. Bah, imádom! Na meg a következő dalt is, hiszen jön Sting és Chad Mami közöse, ez a Desert Rose.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a 2000-es évek közepének egyik legnagyobb elektronikus tánczenei alapműve, amely annó megszilárdította a Chocolate Puma helyét a nemzetközi house szcénában, miután úgy döntöttek, hogy a korábbi tucatnyi álnevüket elhagyva kizárólag a Chocolate Puma néven dolgoznak, és hogy milyen jól tették, jön az Always and Forever.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfeledni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne valahogy megkeresni, ezt a két oldalt kéne lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, ha elnyeri tetszéseteket, akkor várunk tőletek egy like és egy követés gombot, amit előre is nagyon szépen köszönünk. A folytatásban pedig Jennifer Hudsonnal megyünk tovább, hiszen jön tőle a Spotlight.

szinte. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy egy hét múlva találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek pozitívak, használjátok ki és élvezzétek a jó időt, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.